0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Munkában az országgyűlés. Jönnek az elnyugták a NAV-hoz, Zánkán táboroznak a gyerekek. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Elkezdődött az őszi ülésszak. Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásában egyebek mellett elmondta, hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentést. Emellett összegezte az elmúlt hónapok döntéseit, például az öregségi nyugdíj minimum emelését, vagy az iskolakezdési támogatást. Kitért a nyári energiaválság sikeres kezelésére, majd bejelentette, hogy digitális távmérőhálózatot telepítenek a Dunára, Paksnál. A terveket sorolva egyebek mellett a dohány, a hulladék és a szerencsejáték koncesszió átalakítását ígérte a kormányfő. Számlahegy a NAV-nál 3 nap alatt 1,5 milliárd forintnyi nyugtaadat érkezett az adóhatósághoz. A papírnyugtásvállalkozások a pénztárgép portál egyszerű webes felületén küldhetik be az információkat a hivatalhoz. A szeptember 1-én indult új rendszerben az első 3 napon már 20 000 vállalkozást tett eleget kötelezettségének. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Szeptember 25-éig csak nem 17 000 diák érkezik Zánkára. Az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A helyszínen a közösségépítő és élménypedagógiai programok mellett újdonságként rendőrségi járműpark, valamint természettudományos, kulturális és digitális foglalkozások is várják a gyerekeket. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek a vakcinát, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nyárványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
2: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina.
1: A 36 fokos meleg után jön a fordulat. Derűs időnk van élénk széllel. Kitart a kánikula, felhő alig lesz felettünk. Holnap is kezdetben napos idő valószínű, majd délután elszürkül az égbolt az érkező hidegfront hatására. Esőre a Dunántúlon számíthatunk. Csütörtökön kevés helyütt fog szemerkélni. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. Az ország nyugati felén már csak 17 és 23, keleti felén még 24 és 30 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Visszatérhet a hőség. Megviselte az aszály a hevesi méhészeket. Új polgármestert választottak Apcon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Az enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kellene ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
1: A szokásos mennyiség felét sem ért el a nyári méztermés hevesben az idei aszály miatt. Biró Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület vármegyei szaktanácsadója szerint elsősorban a táplálékhiány okozott komoly gondot a méheknek. A napraforgó elvirágzása után alig találtak nektárt és virágport adó növényeket, ezért a méhészeknek kellett gondoskodniuk az ellátásukról. A tartós szárazság miatt a méhek itatására is több vizet kellett biztosítani, a külterületi méhészeteknél pedig a szomjazó vadállományra is gondolni kellett. A szakemberek szerint a telelésre készülő családok a megszokottnál kisebbek és gyengébbek lehetnek. A méz felvásárlási ára közben az alacsonyabb termés ellenére sem emelkedett, ezért sok termelő egyelőre kivár az értékesítéssel, számolt be róla a heol.hu. Mindössze 19 szavazat döntött Apc új polgármesteréről. Gulics Norbert nyerte a vasárnapi időközi választást a településen. A győztes a voksok 36,2%-át, azaz 314 szavazatot kapott, míg a második helyen végzett Juhász Istvánra 295-en szavaztak. A választáson 4-en indultak a polgármesteri tisztségért, emellett az új képviselőtestület tagjairól is döntöttek. A névjegyzékben szereplő választópolgárok csaknem 44%-a vett részt a voksoláson. Az időközi választást azért kellett megtartani, mert az APCI képviselőtestület május végén kimondta feloszlását, írja a Vármegyei Heti Lap. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
3: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni, elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
1: Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek hátterében, és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvívőjét halljuk.
4: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
1: Az országosnál hosszabb kiérkezési időket mért augusztusban az Országos Mentőszolgálat Észak-Magyarországon. Tudta meg a Heol. A vármegyénket is magába foglaló régióban a legsürgősebb esetek feléhez 15 percen belül érkezett segítség. Ezek 90%-ánál pedig 30,3 percen belül. Utóbbi a 7 magyarországi régió közül a legmagasabb érték volt, és 3,2 perccel haladta meg a 27 perces országos adatot. A kiérkezési időt a segélyhívás kezdeményezésétől a mentőegység helyszínre érkezéséig számítják. Az OMS ugyanakkor hangsúlyozza, a régiók adatai nem vethetők össze teljesen közvetlenül, mivel a település szerkezet, az útviszonyok és az ellátott betegek jellemzői is eltérőek lehetnek. Rendkívüli halmentésre volt szükség Tisza Derzsnél az alacsony oxigénszint miatt. A cserőközi Holt Tiszában arra figyeltek fel, hogy a halak a vízfelszínen levegő után kapkodnak, a mérések pedig rendkívül kevés oldott oxigént mutattak. A MOHOSZ munkatársai ezért a lehető legtöbb halat befogták, majd a Tisza élő szakaszába telepítették át. A problémát az alacsony vízállás mellett az okozza, hogy a víz még mindig meleg, ami tovább rontja az oxigén ellátottságot. A Tiszató más sekély víz területén már levegőztető berendezést is üzembe kellett helyezni a halállomány védelmében. A szakemberek szerint a következő időszakban további halmentő akciókra is szükség lehet. Tudta meg a heol.hu. Még nem maradtak le azok, akik ősszel új szakmát szeretnének tanulni Hevesben. A Vármegyei Szakképzési Centrum iskoláiban mintegy 500 felnőtt képzést hirdettek meg, amelyek közül több szeptember közepén vagy második felében indul. Gyöngyösön egyebek mellett építőipari, gépészeti és pékcukrász képzésre lehet jelentkezni. Lőrinciben szakácsot, festőt és oktatási szakasszisztenst is képeznek. Füzesabonyban logisztikai technikusi, Egerben vendéglátóipari és turisztikai szakmák szerepelnek a kínálatban. 60-ban gépjármű mechatronikai, építőipari és gépészeti képzéseket is indítanak. Több szakma akár egy év alatt megszerezhető, egyes képzések pedig a nyilvántartott álláskeresők számára támogatottak, írja a Heol. A demencia felismeréséről és az árulkodó tünetekről is rendszeresen hallhatnak előadásokat az érdeklődők a gyöngyösi Alzheimer Café foglalkozásain. A szakemberek szerint különösen fontos lenne, hogy a betegséget már a korai szakaszban kiszűrjék, amikor még elsősorban a rövid távú memória romlása jelentkezik. Kelemen Tibor, a gyöngyösi Bugát Pál kórház főorvosa a Heolnak azt mondta, figyelmeztető jel lehet például a nevek vagy a közelmúlt eseményeinek rendszeres elfelejtése. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az idős családtagokra fordított több idő és beszélgetés segíthet észrevenni a változásokat. A gyöngyösi demencia szűrések tapasztalatai szerint sokan csak akkor jutnak el vizsgálatra, amikor a betegség már középsúlyos szakaszban van. Az Alzheimer Café előadásai abban is segítenek, hogy a hozzátartozók időben felismerjék a gyanús jeleket. Súlyos munkabaleset történt a közelmúltban a Bosch 60-i logisztikai központjában. Egy 60 év körüli férfi súlyos végtagsérülést szenvedett, ellátására több egységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A sérült állapota a helyszíni ellátás idején stabil volt, majd kórházba szállították. Új parkolási rendszer kidolgozásáról döntött az EGRI közgyűlés. A képviselők egyelőre nem támogatták azt a javaslatot, amely 5 percet adott volna az autósoknak a parkolójegy megvásárlására vagy a mobil parkolás elindítására. A jelenlegi szabályok szerint a várakozás megkezdésekor azonnal ki kell fizetni a parkolási díjat. A városvezetés szerint egy esetleges türelmi idő bevezetése előtt egyértelműen rendezni kell annak kezdetét, hosszát és az ellenőrzés módját is, írja a Heol. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi nyári idő várható térségünkben. Sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. Délutánonként 32 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, nagyjából 16 fokos minimumokkal. A következő napokban azonban jelentős változás kezdődik az időjárásban. Egy hideg front érkezik, amely záporokat és zivatarokat is hozhat.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, szép jó reggelt kívánok! Szeptember 8. napján, az évből egyébként a mai a 251. Kedd van, Adrien Mária napja, sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Nem sokára Coolio, előtte még Nagy Ricsi, most pedig DJ Antoine, és a Welcome to Saint-Tropez jön. 10 perc elmúlt 6, jó reggelt, jó utat, jó készülődést, ha már is van közlekedési hír. Várom 0620 55 55 155, Max Levente vagyok. Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 8-a kedben a szellemi és testi frissesség a fókuszban, mert hogy ma van az írás tudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja, és a fizioterápiái is. Ha pedig már is van közlekedési info, jöhet a 0620 55 55 155-re. Az biztos, hogy most Nelly mellé pattanunk be. Jön a Ride With Me a Besten. Jó reggelt!

0: Rádió FM, a legjobb zenék folytatódik, a nyárias szeptember. A héten holnap lesz a legmelegebb, visszatér egy picit a kánikula, aztán csütörtökön hideg front vet véget ennek. Részletek a hírek végén, amelyet majd Britney és Madonna közöse követ. Mindjárt 7:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Visszatérhet a hőség. Megviselte az aszály a hevesi méhészeket. Új polgármestert választottak Apcon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kevenni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
1: A szokásos mennyiség felét sem ért el a nyári méztermés hevesben az idei aszály miatt. Biró Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület vármegyei szaktanácsadója szerint elsősorban a táplálékhiány okozott komoly gondot a méheknek. A napraforgó elvirágzása után alig találtak nektárt és virágport adó növényeket, ezért a méhészeknek kellett gondoskodniuk az ellátásukról. A tartós szárazság miatt a méhek itatására is több vizet kellett biztosítani, a külterületi méhészeteknél pedig a szomjazó vadállományra is gondolni kellett. A szakemberek szerint a telelésre készülő családok a megszokottnál kisebbek és gyengébbek lehetnek. A méz felvásárlási ára közben az alacsonyabb termés ellenére sem emelkedett, ezért sok termelő egyelőre kivár az értékesítéssel, számolt be róla a heol.hu. Mindössze 19 szavazat döntött Apc új polgármesteréről. Gulics Norbert nyerte a vasárnapi időközi választást a településen. A győztes a voksok 36,2%-át, azaz 314 szavazatot kapott, míg a második helyen végzett Juhász Istvánra 295-en szavaztak. A választáson négyen indultak a polgármesteri tisztségért, emellett az új képviselőtestület tagjairól is döntöttek, írja a Vármegyei Hetilap. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi nyári idő várható térségünkben. Sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. Délutánonként 32 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, nagyjából 16 fokos minimumokkal. A következő napokban azonban jelentős változás kezdődik az időjárásban. Egy hideg front érkezik, amely záporokat és zivatarokat is hozhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a ma reggel is friss. Itt-ott 5 fok körül van csak a maximum, de a legtöbb helyen 11-nehány fok így kora reggel. A maximum ma 1 fokkal több lesz, mint tegnap, 28-34, holnap 31-36 fokos kánikulára készülhetünk, amelyet majd csütörtökön egy hideg front szüntet meg. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Craig David és Sting párosa, Rise and Fall a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Vége van a nyárnak, az iskolába indulókra hűvös reggelek várnak. Most már pulcsi, vagy egy vékonyabb őszi-tavaszi Jackie jól jön. Részletes időjárás jelentéssel pedig a hírek is érkeznek pillanatokon belül, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például a Red Hot Chili Peppers-től. Vagy Ekütől és a New Level Empire-től.
2: Tekinte tisztul, könnyű a tested, ha ezt kerested, a tied az érdem.
1: Hívható SMS Viber, ha dugó baleset lenne, 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Az Egri Kossuth Lajos utcában járva feltétlenül tekintsük meg a gyönyörű fazolakaput. A díszes bejárat a Megyeháza épületét díszíti a Kossuth és az Egészségház utcák kereszteződésében. Az épületnek már az utcára nyíló kapuja is megéri az említést, pontosabban a fölötte lévő díszes rács, mely szintén Fazola Henrik munkáját dicséri. Ne higgyünk a hivatali bejáratnak tűnő kapuainak, nyugodtan sétáljunk be rajta. A bejárat végében két oldalt már láthatjuk is a díszes kovácsolt vaskapukat. A jobb oldali tetején a címerrel eredetileg is itt állt, a vele szemben lévő szőlőset viszont az épület második emeletéről hozták le utólag, hogy bárki megcsodálhassa. A két kapu a rokokó művészet legszebb művei közé tartozik, és olyanok, mintha egyfajta 1761-ben készült háromdimenziós részletkereső játékok lennének.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Sikfőkutat Noszvajtól északra, a Kánya-patak festői szépségű erdővel, hegyekkel koszorúzott völgyében találjuk. Először a természet által, majd később mesterségesen kialakított tavak környezete, a Szent Imre forrás és a mellé épült turistaház összessége maga Sikfőkút. A környék turisztikai és pihenés szolgáló körülményei az 1930-as években alakultak ki az Egri Turista Egyesület kezdeményezésére. Nagy gonddal és buzgalommal alakították ki a mai formájára a Kánya-patak környékét. A felső tó nyaranta csónakázásra, vízi biciklizésre, az alsó tó horgászásra, a tórét pedig piknikezésre csábítja az ideérkezőket. Napjainkban Noszvaj és Sikfőkút összeépült, ami az ország egyik legtisztább levegőjű vidéke, amit kutatási eredmények is alátámasztanak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ingyenes HPV elleni védőoltás. Nálunk kell a legtöbbet várni a sürgős eseteknél. Halakat kellett menteni a Tiszatónál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
3: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni, elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
2: Az országosnál hosszabb kiérkezési időket mért augusztusban az Országos Mentőszolgálat Észak-Magyarországon. Tudta meg a HEOL. A vármegyénket is magába foglaló régióban a legsürgősebb esetek feléhez 15 percen belül érkezett segítség. Ezek 90%-ánál pedig 30,3 percen belül. Utóbbi a 7 magyarországi régió közül a legmagasabb érték volt, és 3,2 perccel haladta meg a 27 perces országos adatot. A kiérkezési időt a segélyhívás kezdeményezésétől a mentőegység helyszínre érkezéséig számítják. Az OMS ugyanakkor hangsúlyozza, a régiók adatai nem vethetők össze teljesen közvetlenül, mivel a település szerkezet, az útviszonyok és az ellátott betegek jellemzői is eltérőek lehetnek. Rendkívüli halmentésre volt szükség Tisza Derzsnél az alacsony oxigénszint miatt. A cserőközi Holttiszában arra figyeltek fel, hogy a halak a vízfelszínen levegő után kapkodnak, a mérések pedig rendkívül kevés oldott oxigént mutattak. A MOHOSZ munkatársai ezért a lehető legtöbb halat befogták, majd a Tisza érő szakaszába telepítették át. Tudta meg a heol.hu. Egyelőre meleg, napos időre készülhetünk térségünkben. Napközben kevés felhő zavarhatja a napsütést. A legmelegebb órákban 31-33 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Jelentős csapadék még nem valószínű. A nyárias idő azonban már csak rövid ideig marad velünk. A hét második felére hideg front ér el bennünket, és egyre több helyen eredhet el az eső.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 8-án, kedden, Adrián Mária napján sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Ma és holnap még nyár lesz, aztán csütörtökön bekopog az ősz. Az óra a nyár alátestő zenéjével indul. Apró Medúza, Pasilda, 7 óra elmúlt, Max Szemlövente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Szeptember 8-a van, 1846-ban Nagy Károlyban először találkozott Petőfi Sándor és Szendrei Júlia, és napra pontosan egy évvel később házasságot is kötöttek. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem, és aki szerelmes és szabad, azzal madarat lehetne fogatni. I'm Like a Bird, Nelly Furtado dala folytatja a kedreggelt, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Jó reggelt, jó utat! Best FM, Best FM, Best FM. A legjobb

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy pulcsi vagy egy vékonyabb Jackie már elfér a gyereken és rajtunk is, ha elindulunk iskolába, munkába. Friss a reggel, de napközben még ma és holnap meleg lesz, csütörtökön hideg front jön. Részletek a hírek végén rögtön 7:30, az Aesop Bass dalát indítom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ritkábban kapnak segítséget a nők. Még nem lehet jelentkezni a felnőtt képzésekre. A demencia korai felismerésében segítenek Gyöngyösön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek hátterében, és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvívőjét halljuk.
2: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan, hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
1: Még nem maradtak le azok, akik ősszel új szakmát szeretnének tanulni Hevesben. A Vármegyei Szakképzési Centrum iskoláiban mintegy 500 felnőtt képzést hirdettek meg, amelyek közül több szeptember közepén vagy második felében indul. Gyöngyösön egyebek mellett építőipari, gépészeti és pékcukrász képzésre lehet jelentkezni. Lőrinciben szakácsot, festőt és oktatási szakasszisztenst is képeznek. Füzesabonyban logisztikai technikusi, Egerben vendéglátóipari és turisztikai szakmák szerepelnek a kínálatban. 60-ban gépjárműmechatronikai, építőipari és gépészeti képzéseket is indítanak. Több szakma akár egy év alatt megszerezhető, egyes képzések pedig a nyilvántartott álláskeresők számára támogatottak, írja a Heol. A demencia felismeréséről és az árulkodó tünetekről is rendszeresen hallhatnak előadásokat az érdeklődők a gyöngyösi Alzheimer Café foglalkozásain. A szakemberek szerint különösen fontos lenne, hogy a betegséget már a korai szakaszban kiszűrjék, amikor még elsősorban a rövid távú memória romlása jelentkezik. Kelemen Tibor, a gyöngyösi Bugárd Pál kórház főorvosa a Heolnak azt mondta, figyelmeztető jel lehet például a nevek vagy a közelmúlt eseményeinek rendszeres elfelejtése. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az idős családtagokra fordított több idő és beszélgetés segíthet észrevenni a változásokat. Igazi nyári idő várható térségünkben. Sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. Délutánonként 32 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, nagyjából 16 fokos minimumokkal. A következő napokban azonban jelentős változás kezdődik az időjárásban. Egy hideg front érkezik, amely záporokat és zivatarokat is hozhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 8-án, kedden, Adrien Mária névnap van. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 1971-ben a mai napon született David Arquette, amerikai színész. Leghíresebb szerepe a Sikoly filmek serifje, egykori felesége, a jó barátok Monikája, Courtney Cox. 1979-ben ezen a napon született Pink, Grammy-díjas amerikai énekesnő, az utóbbi 20 év egyik legsikeresebb női előadója. Oh, 1987. szeptember 8. megszületett Wiz Khalifa, amerikai rapper, dalszerző. Charlie Puth-tal közös dala a Paul Walker emlékére írt See You Again egy időben a YouTube legnézettebb videója volt. Ma lenne 37 éves Avicii, svéd elektronikus zenész, producer, a 2010-es évek egyik legsikeresebb DJ producere. A sort a 2002-es születésű Gaten Matarazzo, amerikai színész gyereksztár zárja, a Stranger Things című sorozat Dustinja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Kriszti írja, jók a zenék, így könnyebb volt a dugóban araszolni, már túljutottam rajta, az M7-esen befelé Török Bálintnál autós és motoros ütközött, kb. 5 kilométeres a dugó. Köszönjük, Kriszti! Rögtön 8 óra, úgyhogy a legfrissebb hírekkel folytatjuk, aztán hamarosan a United-dal. És a Faithless-szel is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Hungarocell.hu. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: 1950 és 53 között működött Recsk határában a Magyar Államvédelmi Hatóság parancsára a szovjet gulág táborok mintájára létesített kényszermunkatábor. Abban az időben a Magyarországon működő internáló táborok közül a leghírhettebb a Recski volt, amit a magyar gulág néven is emlegettek. A nagyjából téglalap alakú tábor 1600 méter hosszú és 600 méter széles volt, a területet 3 méter magas, kettős drótkerítés vette körbe, 50 méterenként őrtornyokat állítottak. A tábor felszámolása után az épületeket lerombolták, hogy nyoma se legyen. Az 1996-ban felavatott Recski Nemzeti Emlékpark a Recski kényszermunkatábor volt rabjainak állít emléket, ahol megtekinthető az őrtorony, a rabok elszállásolására épített barak, valamint a tábor szöges drótkerítéseinek egy része.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az egri török fürdő egy cseppnyi időutazás a múltba. Az épület legrégebbi medencéje, 30 fokos vízű török medence, még a hódoltság idejéből való. Az épület legkülönlegesebb medencéje a nagy tükörmedence, melynek varázsát a fölötte magasodó 200 ezer darab aranyozott mozaikkal burkolt díszes kupola adja. A medencét saját forrás táplálja, mely a kőlapok közötti résekből közvetlenül bugyog a felszínre, egészen különleges élményt nyújtva ezzel a fürdőzésnek. Ez a bizonyos radonos gyógyvíz igazi kuriózum, mely részben a bőrön át, részben pedig belégzés útján jut be a szervezetbe, és kiválóan alkalmas mozgásszervi, idegrendszeri és anyagcserebetegségek kezelésére. Gyulladás csökkentő hatása mellett a közérzetre is kedvező hatással bír.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Visszatérhet a hőség. Megviselte az aszály a hevesi méhészeket. Új polgármestert választottak Apcon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
3: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kevenni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
2: A szokásos mennyiség felét sem ért el a nyári méztermés hevesben az idei aszály miatt. Bíró Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület vármegyei szaktanácsadója szerint elsősorban a táplálékhiány okozott komoly gondot a méheknek. A napraforgó elvirágzása után alig találtak nektárt és virágport adó növényeket, ezért a méhészeknek kellett gondoskodniuk az ellátásukról. A tartós szárazság miatt a méhek itatására is több vizet kellett biztosítani, a külterületi méhészeteknél pedig a szomjazó vadállományra is gondolni kellett. A szakemberek szerint a telelésre készülő családok a megszokottnál kisebbek és gyengébbek lehetnek. A méz felvásárlási ára közben az alacsonyabb termés ellenére sem emelkedett, ezért sok termelő egyelőre kivár az értékesítéssel, számolt be róla a heol.hu. Mindössze 19 szavazat döntött Apc új polgármesteréről. Gulics Norbert nyerte a vasárnapi időközi választást a településen. A győztes a voksok 36,2%-át, azaz 314 szavazatot kapott, míg a második helyen végzett Juhász Istvánra 295-en szavaztak. A választáson négyen indultak a polgármesteri tisztségért, emellett az új képviselőtestület tagjairól is döntöttek, írja a Vármegyei Heti Lap. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi nyári idő várható térségünkben. Sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. Délutánonként 32 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, nagyjából 16 fokos minimumokkal. A következő napokban azonban jelentős változás kezdődik az időjárásban. Egy hideg front érkezik, amely záporokat és zivatarokat is hozhat.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
5: Még a hírek előtt Kriszti jelezte, hogy baleset történt az M7-esen Budapest felé Török Bálinnál, és hogy 5 kilométeres a dugó. Azóta történt még egy a közelben, csak a másik oldalon, tehát a Balaton felé vezető oldalon. Tárnoknál egy kis teherautó a szalagkorlátnak csapódott, ott is alakul a dugó. Köszönjük szépen mindenkinek az infókat. 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber. 4 perc elmúlt 8, szeptember 8, Adriennek, Máriák szülinaposok sok boldogság. Max Szemlevente vagyok, és indítom a Gadzsó dalát.
0: Best FM.

Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok! 4:09 környékén van pár baleset, sajnos a 71-es főúton három autó ütközött Keszthely közelében, a 104-es kilométernél teljes útzárban. M7-es Budapest felé Török Bálinnál autós és motoros ütközött, mögöttük 5 kilométeres a dugó, a másik oldalon Tárnoknál a Balaton felé egy platós kis teherautó a szalagkorlátnak csapódott. Ott is egy sávon halad a forgalom, és 2 kilométeres a dugó. Jó utat, ha közlekedési hír van, várom én is. 0620-55-55-155. Mindjárt hozom a Faithless klasszikusát, az Insomniát, előtte még a Blaha Louisiana is zenél, most pedig jön a Razor Kicks, és a Down with the Trumpets. Jó reggelt!

0: Jazz FM, a legjobb zenék, ez volt a Fateless Insomniája 1996-ból. Insomnia, mint álmatlanság, egyébként a leghosszabb ébrenlét hivatalos világrekordját egy Robert McDonald nevű fickó tartja, aki 1986-ban 18 napot, 21 órát és 40 percet töltött alvás nélkül, a végén már halucinált és minden baja volt. Aztán a Guinness 97-ben végleg törölte és megszüntette ezt a kategóriát, mivel az alvás megvonás rendkívül egészségtelen és közvetlen életveszélyt jelent a kísérletezőkre. Rögtön 8:30 jönnek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk a Spice Girls-el. See you be there, a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Tiger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ingyenes HPV elleni védőoltás. Nálunk kell a legtöbbet várni a sürgős eseteknél. Halakat kellett menteni a Tiszatónál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
2: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni, elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
1: Az országosnál hosszabb kiérkezési időket mért augusztusban az Országos Mentőszolgálat Észak-Magyarországon. Tudta meg a HEOL. A vármegyénket is magába foglaló régióban a legsürgősebb esetek feléhez 15 percen belül érkezett segítség. Ezek 90%-ánál pedig 30,3 percen belül. Utóbbi a 7 magyarországi régió közül a legmagasabb érték volt, és 3,2 perccel haladta meg a 27 perces országos adatot. A kiérkezési időt a segélyhívás kezdeményezésétől a mentőegység helyszínre érkezéséig számítják. Az OMS ugyanakkor hangsúlyozza, a régiók adatai nem vethetők össze teljesen közvetlenül, mivel a település szerkezet, az útviszonyok és az ellátott betegek jellemzői is eltérőek lehetnek. Rendkívüli halmentésre volt szükség Tisza Derzsnél az alacsony oxigénszint miatt. A cserőközi Holttiszában arra figyeltek fel, hogy a halak a vízfelszínen levegő után kapkodnak, a mérések pedig rendkívül kevés oldott oxigént mutattak. A MOHOSZ munkatársai ezért a lehető legtöbb halat befogták, majd a Tisza élő szakaszába telepítették át. Tudta meg a heol.hu. Egyelőre meleg, napos időre készülhetünk térségünkben. Napközben kevés felhő zavarhatja a napsütést. A legmelegebb órákban 31-33 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Jelentős csapadék még nem valószínű. A nyárias idő azonban már csak rövid ideig marad velünk. A hét második felére hideg front ér el bennünket, és egyre több helyen eredhet el az eső.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Az egész internet az olasz nagydíj új trófeáján röhög. A kupa úgy néz ki, mintha 5-6 mosatlan edényt egymásra pakoltak volna, és ebből építettek volna tornyot. És míg a szurkolók kiakadtak a bizarr dizájnon, az internet ezen nevet napok óta. Mennyire bizarr? A címe a következő dalnak, OMC, How Bizarre! 1:49 után a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között itt a Best FM-en. Jó reggelt!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu. A Best FM-en minden pillanat.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/BestFM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Eger történelmi belvárosában található a Kopcsik Marcipánia, Magyarország legédesebb kiállítása. A múzeumban Kopcsik Lajos Oscar-díjas, olimpiai és világbajnok, Guinness rekorder, egri mester cukrász remek műveit láthatjuk. A közel 60 éve cukrászként tevékenykedő mester a 60-as évektől vett részt jelentős hazai és nemzetközi szakmai versenyeken, ahol a munkáit a zsűri minden alkalommal első díjjal és aranyéremmel jutalmazta. Az 1996-os berlini gasztronómiai olimpiáról 10 aranyéremmel tért haza. Az egri Kopcsik Marcipániában közel 150 cukormasszából készült tárgy található, a barokk szoba impozáns berendezéseinek darabjai, a padló, a tapéta, a függöny, a falakon lévő képek, a stukkó, a csillár, a kályha, a kanapé, az asztal mind-mind marcipánból készültek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Heves megyei Sportmúzeum Egerben, a megyeháza udvarán, a Kossuth Lajos utcában, az egykori börtön épületében található. A sportmúzeumot annak megálmodója, dr. Székely Ferenc alapította, a tárgyakat saját maga gyűjtötte és rendezte össze haláláig. Olimpiai öltözékek, serlegek, sporttörténeti emléktárgyak és fotók segítségével tehetünk időutazást a helyi, a magyar és az egyetemes sporttörténetben. Ezek segítségével szinte megelevenednek a közeli és távoli múlt sportsikerei. Megtekinthetők eredeti olimpiai fáklyák, érmek, Puskás öcsi labdája, az 56-os Melbourne-i olimpiát megjárt Lyukas és Kossuth címeres zászlók, valamint megismerkedhetünk az egri vízilabda történetével is. Az épület előtt a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom egyik magyarországi élharcosának, Kemény Ferencnek a szobra áll.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ritkábban kapnak segítséget a nők. Még nem lehet jelentkezni a felnőtt képzésekre. A demencia korai felismerésében segítenek Gyöngyösön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek hátterében, és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvívőjét halljuk.
3: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
2: Még nem maradtak le azok, akik ősszel új szakmát szeretnének tanulni Hevesben. A Vármegyei Szakképzési Centrum iskoláiban mintegy 500 felnőtt képzést hirdettek meg, amelyek közül több szeptember közepén vagy második felében indul. Gyöngyösön egyebek mellett építőipari, gépészeti és pékcukrász képzésre lehet jelentkezni. Lőrinciben szakácsot, festőt és oktatási szakasszisztenst is képeznek. Füzesabonyban logisztikai technikusi, Egerben vendéglátóipari és turisztikai szakmák szerepelnek a kínálatban. 60-ban gépjármű mechatronikai, építőipari és gépészeti képzéseket is indítanak. Több szakma akár egy év alatt megszerezhető, egyes képzések pedig a nyilvántartott álláskeresők számára támogatottak, írja a Heol. A demencia felismeréséről és az árulkodó tünetekről is rendszeresen hallhatnak előadásokat az érdeklődők a gyöngyösi Alzheimer Café foglalkozásain. A szakemberek szerint különösen fontos lenne, hogy a betegséget már a korai szakaszban kiszűrjék, amikor még elsősorban a rövid távú memória romlása jelentkezik. Kelemen Tibor, a gyöngyösi Bugárt Pál kórház főorvosa a Heolnak azt mondta, figyelmeztető jel lehet például a nevek vagy a közelmúlt eseményeinek rendszeres elfelejtése. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az idős családtagokra fordított több idő és beszélgetés segíthet észrevenni a változásokat. Igazi nyári idő várható térségünkben. Sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. Délutánonként 32 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, nagyjából 16 fokos minimumokkal. A következő napokban azonban jelentős változás kezdődik az időjárásban. Egy hideg front érkezik, amely záporokat és zivatarokat is hozhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Most, azaz 2026. szeptember 8-án, 2026, nem 2046, mégis azt olvasom, nem vicc, robotok tüntettek Varsóban a mesterséges intelligencia szabályozásáért. Éppen ezért mi ebben az órában is visszamegyünk az AI, sőt az internet előtti korba, a 90-es évek elejére, például egy kicsit később majd az Allianz-etnikkel. Énekel Lady Gaga, nem sokára jön az ATV, most pedig Shaggy indítja az órát, az It Wasn't Me-vel, 4 perc számolt 9, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék lecsengőben van, a kedreggeli csúcsforgalom, de még mindig nagy a forgalom az M1-esen Budapest felé Biatorbágynál, az M0-áson az M1-es felé Vecsés térségében, a 10-es főúton befelé és az M3-as fővárosi bevezető szakaszán is. Hívható SMS Viber számunkra, várom a további közlekedési infókat, 0620 55 55 155. Mindjárt a Well Hello, előtte még Lady Gaga, most pedig Desiree jön, és a You Gotta Be a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, az e-bookokhoz vagy a digitális árcédulákhoz hasonló elektromos papír tájékoztató érkezik a megállókba a papíron kiragasztott menetrendek helyett. A technológia elhozza a dinamikus utas tájékoztatást a busz megállókba és a kisforgalmú vasúti megállóhelyekre. A MÁV voláncsoport megállóiban már jó pár helyen tesztelik az e-papír technológiát, melynek köszönhetően nem kell böngészni a járat indulási idejét, mert mindig a következő buszok, vonatok látszanak, de a késésekről, járatkimaradásról is jönnek a központból a jelzések. Sőt, a kijelző mindezt akár fel is olvassa. Maga a technológia nagyjából 2 évtizede létezik, és külföldön már 10 éve kezdték alkalmazni az utas tájékoztatásban. Eddig összesen 30 busz megállóba telepítettek fekete, fehér vagy színes e-papír kijelzőket, például Budapesten, Tihanyban, Szekszárdon, Székesfehérváron, Érdemgyöngyösön vagy Aszódon. Egyre pontosabban tájékozódhatunk tehát a menetrendekről, de azt, hogy a jó irányba tartó járatra szálljunk föl, az még mindig rajtunk múlik. Move in the right direction, a Gossip dala folytatja a kedreggelt.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM a legjobb zenék, lassan véget ér a kedreggeli csúcs. Azért érdemes még figyelni az M7-esen Letenye felé Székesfehérvár térségében, ahol kaszálnak, az 59-es kilométertől néhol lezárják a belső sávot, lassabb haladásra kell készülni. Szeptember 8-án kedden pedig még tart a nyár, de már csak holnapig, csütörtökön hidegfront vet véget a kánikulának, amely ma még 30 fok körüli maximumot, holnap 30 fok fölött, akár 35 fokot is eredményezhet. Csütörtökön pedig már csak 24-30 fok között alakul a maximum. 30 fok persze az ország délkeleti részén a szokásosan legmelegebb helyeken lesz majd. A 25 lesz általánosabb. És hát némi csapadék is érkezik, reméljük bőségesen. A folytatásban pedig az óra végéig biztosan halljuk még Sheryl Crow-t, jön a Follow the Flow mindjárt, most pedig a Matchbox 20 és a How Far We Come a Besten.
1: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.

0: a legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A millenniumi nosztalgia tehát folytatódik 10 után is, és ha már szóba került, hallgassuk meg konkrétan a New Millenniumot a Topaz-től. De jön például a VIP is. Keresem a hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 10 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Visszatérhet a hőség. Megviselte az aszály a hevesi méhészeket. Új polgármestert választottak Apcon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly tervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kevend ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
1: A szokásos mennyiség felét sem ért el a nyári méztermés hevesben az idei aszály miatt. Biró Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület vármegyei szaktanácsadója szerint elsősorban a táplálékhiány okozott komoly gondot a méheknek. A napraforgó elvirágzása után alig találtak nektárt és virágport adó növényeket, ezért a méhészeknek kellett gondoskodniuk az ellátásukról. A tartós szárazság miatt a méhek itatására is több vizet kellett biztosítani, a külterületi méhészeteknél pedig a szomjazó vadállományra is gondolni kellett. A szakemberek szerint a telelésre készülő családok a megszokottnál kisebbek és gyengébbek lehetnek. A méz felvásárlási ára közben az alacsonyabb termés ellenére sem emelkedett, ezért sok termelő egyelőre kivár az értékesítéssel, számolt be róla a heol.hu. Mindössze 19 szavazat döntött Apc új polgármesteréről. Gulics Norbert nyerte a vasárnapi időközi választást a településen. A győztes a voksok 36,2%-át, azaz 314 szavazatot kapott, míg a második helyen végzett Juhász Istvánra 295-en szavaztak. A választáson négyen indultak a polgármesteri tisztségért, emellett az új képviselőtestület tagjairól is döntöttek, írja a Vármegyei Hetilap. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi nyári idő várható térségünkben. Sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. Délutánonként 32 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, nagyjából 16 fokos minimumokkal. A következő napokban azonban jelentős változás kezdődik az időjárásban. Egy hideg front érkezik, amely záporokat és zivatarokat is hozhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként egy napsütéses Funky Deep House a napfényes kaliforniai Los Angelesből, Eric Wickmantől és James Donaldsontól, azaz a Deep Swing Duo-tól. 2001-es In the Music című dalukat indítom. 4 perc elmúlt 10, hello, jó munkát, jó utat! Maxim Leventa vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: Ezt a FM, a legjobb zenék dolgoznak az M0-áson, az M3-as és az M2-es között a Megyeri híd felé vezető oldalon. 1-2 kilométeren torlódik a pálya, és több helyen is torlódást okoz az 52-es főúton zajló munkálat. Fülöpszállás és Solt között a 35-ös és 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra, hosszabb menetidőre kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy kis burkolatjelfestés, egy kis növényzetgondozás, de semmi komoly dugó vagy baleset szerencsére. Ha van közlekedési info, a hírek alatt is várom, 06 20 55 55 155. A délelőtt utolsó órájában pedig hozom majd a Savage Garden-t. És jön az Embertelen dal is.
2: Valami annyira, annyira esztelen, hogy csak is, is mesztelen jó.
1: Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot. Diákoktól várnak dokumentumfilmeket a székesfehérvári szemlére. Délutára már elég meleget ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. A Szent István vidékfejlesztési program keretének felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Egyebek mellett erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a program először 10 térségben indul meg, országosan a kezdeti szakasz értékelése után vezetik be. Ettől függetlenül megtartják a Magyar Falu programot és a versenyképes járások programját is, közölte a kormányfő az országgyűlésben. A parlament egyébként ma több határozatot is hoz, emellett megválaszthatja a független közmédia testület tagjait és elnökét. Elkezdődik a 2026-os központi költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája is. Súlyos repülőbaleset történt Miami-ban. Egy Puerto Rico felől érkező teherszállítógép tegnap túlfutott a leszálló pályán, több járműnek is nekiütközött, majd az orrára borult, kigyulladt és nagy lánggal égett. A szerencsétlenségben legalább 5 meghaltak, 3 ember válságos, 2 súlyos állapotban van. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét órákra lezárták. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra a középiskolások és a felsőoktatásban tanulók legfeljebb 10 perces alkotásokkal nevezhetnek. A legjobb filmeket bemutatják a Székesfehérvári Filmfesztiválon is, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta a rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
2: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a bejelentkező alkotásokat 5-tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál zárónapján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: Úgy tűnik, a vénasszonyok nyara egyelőre folytatódik, de már közel a lehűlés. Jönnek is a részletek a várható időjárásról. Tovább csökken a felhőzet, nagyrészt derült, napos, száraz időre készülhetünk. A csúcs hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. A holnap is derült idővel kezdődik, aztán délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, nappal mindenhol 30 fok fölé melegedhet a levegő. Csütörtökre keleten is megnövekszik a felhőzet és sokfelé való színű csapadék. Lehűlés kezdődik, délután 21-29 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként az Ausztrál duótól, a Madison Avenue-től, és rögtön egy szakítás és egy számunkérés kellős közepébe csöppenünk. Ki a fene vagy te, kéri számon hűtlen pasiát a Choicy. Who the hell are you? Ezzel indul az óra, jön nem sokára a Seal és a Kiss from a Rose, a No Doubt az It's My Life-val és Rihanna is az SOS-szel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 5 perc elmúlt 11. Hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, ahogyan az akciófilmekben szokták mondani, amikor a történet helyszínt vált, Sydney, Ausztrália. A dátum pedig 1996. május 27, akkor jelent meg a Savage Garden duo, azaz Darren Hayes és Daniel Jones I Want You című slágere, mely hazájában és az amerikai Billboard 100-as listáján is a negyedik helyig jutott.

0: Best FM. This thing right here. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: What guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM a legjobb zenék. Közlekedési infók az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. Több szakaszon is útépítők dolgoznak. Félpályás lezárásokra, napközben torlódásokra kell készülni. Ugyanaz a helyzet most per pillanat az M0-áson, az M3-as és az M2-es csomópont között, ahol burkolatjeleket festenek. A Megyeri híd felé tartó oldalon csak egy sáv járható, a torlódás 2-3 kilométer. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A divákkal, Jennifer Lopezzel és Majoros Ritával indul a délután. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kezdetnek 10 térségben indul majd a Szent István vidék fejlesztési program. Papírsárkány fesztiválra készülnek Zamárdiban, nyáriasan meleg idő várható. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program, 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. Egyebek mellett erről beszélt napirendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Mindez először 10 térséget érint. A kezdeti szakasz értékelése után országosan jövő augusztus 20-a után vezetik majd be a programot, amely a tervek szerint csaknem 2200 vidéki települést, körülbelül 1 millió 850 ezer embert segíthet közvetlenül. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Beigel Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
2: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családjegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Bonyód és Balacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogóra a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
1: Lakóházakat, raktárakat és egy iskolát is találatért hajnalban Kijevben és környékén. Az orosz légi csapásoknak több halottjuk és sebesültjük is van. A rakétákból, drónokból 175-öt fogott el, illetve semmisített meg az ukrán légvédelem. Papírsárkányok lepik majd el az eget Zamárdi felett. A háromnapos égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztiválon szeptember 18-ától égi parádékat, reptetéseket, sárkánykészítő workshopokat tartanak. A közönség ritkán látható repülőszerkezeteket, lebegő szobrokat is megcsodálhat. A felhők többsége elvonul, általában napos időre van kilátás, a csúcsok 28 és 34 fok körül alakulnak, késő estére ebből 18-25 fok marad. Holnap délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, de még nyárias meleg lesz, akár 30-35 fok. Csütörtökön keletre is megérkeznek a felhők, sok felé valószínű csapadék, hajnalban 12-18, napközben pedig már csak 21-29 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, mert ugye elmúlt dél most már pár perccel, úgyhogy jöttem beköszönni, meg jó étvágyat kívánni az ebédelőknek, meg hát kellemes napot, kellemes együtt töltött délutánt. Én Majoros Rita vagyok, a következő néhány órában a legjobb zenék társaságában töltetik a napot. Itt lesz például a Six Winston, The Reacher és a Dashy Goes, most pedig J-Lo indít.
0: Best FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, ezen a keddi napon is. Reggel az első pillanatban azt gondoltam, hogy ma már szerda van, valahogy mostanában annyira gyorsan telnek a hetek, bár így, hogy most beléptünk a szeptemberbe talán, és persze a suli kezdés miatt is egy kicsit lelassul sokaknak, de azért megnyugtat, hogy már kedd van, és ezen a délutánon is együtt tölthetünk jó pár órát, remélem, hogy akár munka közben, utazás közben, vagy csak kikapcsolódás közben is a Best FM-et választják. És hogy jól telt a kedd délelőtt, én most próbálom kihasználni így ezeket az utolsó forró napokat, és ilyen nagy mosásokat csinálok, amikor reggel kimosok, és mire hazaérek a munkából, már kb. Minden megszárad, mert hogy annyira meleg van, úgyhogy gyorsan most ilyen ágyneműs, törölközős, nagy mosás volt délelőtt. Úgyhogy nagy lendülettel érkeztem, mert higgyék el, egyébként a nagy mosás is zenékkel a legjobb. Úgyhogy ehhez is hozom például George Michael Freedom-ját, de itt lesz majd a Yolanda Be Cool féle We Know Speak Americano. Most pedig a Night Clawlers folytatja a délutánt, én pedig hamarosan közlekedési infokkal jelentkezem. Addig is, push the feeling on, itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, George Michael Freedom-ját hallgattuk meg. Az utakon is lehetünk szabadok, de azért csak óvatosan és minden szabályt betartva. Ma is sokan dolgoznak az utakon, úgyhogy vigyázzunk rájuk is. Például az M0-áson, mert az északi szektorban az M3-as és az M2-es csomópontja között burkolati jeleket festenek. A 70-es kilométernél csak egy sáv járható, a torlódás közel 1 kilométeres. 0620-55-55-155, ide pedig megköszönöm, hogyha megírják, ha önök is látnak valamit az utakon, vagy éppen tapasztalnak valamit, de nyugodtan hívjanak fel, ha úgy érzik, hogy úgy könnyebb. Én pedig ma is jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok a Best FM legjobb dalaival.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Thank you.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Olá Ibolya és az Édes Méreg, de jó hír, hogy elröppent egy óra a délutánból, úgyhogy ebéd után vissza kell térni a munkához. Ez lehet, hogy egy kicsit kevésbé jó hír, de ehhez is jönnek a legjobb zenék, úgyhogy senki nem marad egyedül. Jön majd a Faith No More és az Easy.

0: Nyugiban induljunk neki, de itt lesz majd Mohamed Fatima is, és a Ragyog a szívem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Átlag alatt teljesítettek szövegértésből diákjaink a PISA felmérésen. Orosz diplomatákat utasítottak ki hazánkból. Egyelőre kitart a szeptemberi nyár. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, Lannert Judit szerint. Az oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a hazai adatok belesimulnak ebbe a tendenciába. A magyar tanulók a matematika és a természettudomány területén átlagos szinten, a szövegértés terén viszont kicsit az alatt teljesítettek. A nemzetközi felmérés egyebek mellett azt vizsgálja, hogy a 15 éves tanulók hogyan tudják használni megszerzett tudásukat gyakorlati problémák megoldására. Magyarországon 273 intézmény, mintegy 6400 tanulója töltötte ki a teszteket. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány. Ezt a külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, az orosz nagykövetség 10 érintett munkatársa olyan tevékenységet folytatott hazánkban, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő később közölte, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: A dinnyek minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
1: Elfogtak egy évek óta körözött magyar bűnözőt Szerbiában. A 31 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt keresték. A szerb hatóságok bukkantak rá, Novi Sadban rejtőzködött, éppen a születésnapján fogták el. A kiadatási eljárás megkezdődött. Tovább csökken a felhőzet, nagyrészt derült, napos, száraz időre készülhetünk. A csúcs hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. A holnap is derült idővel kezdődik, aztán délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, nappal mindenhol 30 fok fölé melegedhet a levegő. Csütörtökre keleten is megnövekszik a felhőzet és sokfelé való színű csapadék. Lehűlés kezdődik, délután 21-29 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Bizony egy óra után is csupa-csupa felejthetetlen sláger itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Érkezik mindjárt Melanie C és a Never Be The Same Again. Itt lesz a Faith No More és az Easy No, meg Oroszlán Szonya és a Tépszét. Imádom ezt a zuhany alatt énekelni, tényleg ordítva. Lili Ellen indítja az órát, jön a Smile, én pedig hamarosan felteszem a napkérdését is.
0: Best FM.

valaki egyszerűen csak megsértődött ránk. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van ilyen. Nekem van egy-kettő olyan dolog, amit nem értek, sőt a mai napig nem tudok, hogy miért sértődött rám meg valaki, de biztos, hogy hát vagy legalábbis én azt gondolom, hogy nem volt valami nagy ügy az egész. Lehet, hogy ennek utána kellene járni. Most emiatt egy kicsit ezen elgondolkodtam. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Szóval mi volt a legabszurdabb dolog, ami miatt valaki megsértődött rá? Egyébként a gyerekek is jó alapjául szolgálnak ezeknek a témáknak, mert ők aztán tényleg mindenem meg tudnak sértődni, úgyhogy természetesen ezeket az üzeneteket is várom. Mellé pedig a Faith No More dalát hozom. Jön egy kis Easy a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Van egy fontos közlekedési információ, miszerint két autó ütközött az M7-esen Lettenye felé Kápolnásnyék előtt. Az érintett autók a 38-as kilométernél leállósávon állnak, úgyhogy csak kisebb lassulást tapasztalható, ezt írták a hallgatóink. Nagyon köszönöm, ha önök is látnak valamit a folytatásban, megköszönöm, ha jelentkeznek az infóval. 0620 55 55 155 a számunk. Mindjárt hallunk még több információt, hiszen jönnek a hírek, aztán időjárás előrejelzés, én pedig utána megyek tovább a legjobb zenékkel. Itt lesz Ricky Martin és a She Bangs.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this, gangsta.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Idén is megtartják a Teszed akciót. Diákoktól várnak dokumentumfilmeket egy fehérvári szemlére. Nyáriasan meleg idő várható ma is, holnap is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program. 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. Egyebek mellett erről beszélt napirendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Mindez először 10 térséget érint. A kezdeti szakasz értékelése után országosan jövő augusztus 20-a után vezetik majd be a programot, amely a tervek szerint csaknem 2200 vidéki települést, körülbelül 1 millió 850 ezer embert segíthet közvetlenül. Ismét megyék lesznek a vármegyék és kormány megbízottak a főispánok. A parlament 134 igen és 52 nem szavazattal döntött az erről szóló törvényjavaslatról. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bayer Judit lett. Idén is lesz Teszed akció. Magyarország legnagyobb önkéntes szemétszedési programját október 12-e és 18-a között rendezik meg, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra a középiskolások és a felsőoktatásban tanulók legfeljebb 10 perces alkotásokkal nevezhetnek. A legjobb filmeket bemutatják a Székesfehérvári Filmfesztiválon is, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta el rádiónknak Sejben Csilla, a Szemle marketing vezetője.
2: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: A felhők többsége elvonul, általában napos időre van kilátás, a csúcsok 28 és 34 fok körül alakulnak, késő estére ebből 18-25 fok marad. Holnap délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, de még nyárias meleg lesz, akár 30-35 fok. Csütörtökön keletre is megérkeznek a felhők, sokfelé valószínű csapadék, hajnalban 12-18, napközben pedig már csak 21-29 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mi volt a legabszurdabb dolog, amiért valaki megsértődött ránk? Ma délután ez a kérdés, jöhetnek a válaszok a folytatásban is a 0620-55-55-155-re, mellé pedig ebben az órában is a legjobb zenék. Elmúlt 2 óra 5 perccel jön Ricky Martin és a She Banks, én Majoros Rita vagyok. Na meg persze, csodás kedd délutánt kívánok mindenkinek, töltsük együtt a napot!
0: Best FM.

Mert álmomban megcsaltam valakivel. Reggel én kértem bocsánatot. Én azt hittem, hogy ilyen csak a vicces TikTok videókban van. Hát ezek szerint nem. Gábor azt írja, a barátom megsértődött, mert a közös fotón nem őt tegeltem be elsőnek. Mondtam neki, hogy öten vagyunk rajta, azt mondta pont azért. Mi? 0620 5555 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hát tényleg pont ilyen abszurd dolgokra voltam kíváncsiak. Na de önök jönnek, aki még nem írt, jelentkezzen. Én gyanítom, hogy mindenkivel történt már hasonló. Jöhetnek az üzenetek Facebookon és Instagramon is, itt pedig a legjobb zenék. Úgyhogy Only Murs, Dance With Me Tonight, ezzel folytatódik a délután. Előtte még itt a CNC Music Factory és a Gonna Make You Sweat, ami garantáltan igazán feltekeri a hangulatot itt a Best FM-en.

0: 95.5 Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán egy autó a közútkezelő járművébe hajtott. A 134-es kilométernél mindkét forgalmi sávot lezárták, úgyhogy a leálló sávon lépésben lehet csak haladni. A helyszínnel is mögött közel 3 kilométeres a kocsisor. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat, vigyázzunk egymásra és az úton dolgozókra is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ingyenes HPV elleni védőoltás. Nálunk kell a legtöbbet várni a sürgős eseteknél. Halakat kellett menteni a Tiszatónál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
3: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, amíg a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni, elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
2: Az országosnál hosszabb kiérkezési időket mért augusztusban az Országos Mentőszolgálat Észak-Magyarországon. Tudta meg a HEOL. A vármegyénket is magába foglaló régióban a legsürgősebb esetek feléhez 15 percen belül érkezett segítség. Ezek 90%-ánál pedig 30,3 percen belül. Utóbbi a 7 magyarországi régió közül a legmagasabb érték volt, és 3,2 perccel haladta meg a 27 perces országos adatot. A kiérkezési időt a segélyhívás kezdeményezésétől a mentőegység helyszínre érkezéséig számítják. Az OMS ugyanakkor hangsúlyozza, a régiók adatai nem vethetők össze teljesen közvetlenül, mivel a település szerkezet, az útviszonyok és az ellátott betegek jellemzői is eltérőek lehetnek. Rendkívüli halmentésre volt szükség Tisza Derzsnél az alacsony oxigénszint miatt. A Cserőközi Holt Tiszában arra figyeltek fel, hogy a halak a vízfelszínen levegő után kapkodnak, a mérések pedig rendkívül kevés oldott oxigént mutattak. A MOHOSZ munkatársai ezért a lehető legtöbb halat befogták, majd a Tisza élő szakaszába telepítették át. Tudta meg a heol.hu. Egyelőre meleg, napos időre készülhetünk térségünkben. Napközben kevés felhő zavarhatja a napsütést. A legmelegebb órákban 31-33 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Jelentős csapadék még nem valószínű. A nyárias idő azonban már csak rövid ideig marad velünk. A hét második felére hideg front ér el bennünket, és egyre több helyen eredhet el az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes kedd délutánt mindenkinek, pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. 31 fok van jelen pillanatban Héttengerben, van ennél több is az országban. Hozom a részleteket, felköszöntjük az ünnepelteket, mellé pedig íme a dalok. Elsőként Tom Novi érkezik itt a Besten.
4: 100,7 Best FM.

15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 31 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban Héttegerben. Van ennél magasabb, az ország nyugati részén 34-35 fokok vannak jelenleg. Ott holnap azért nem lesz ennyire meleg már, viszont nálunk annál inkább, talán 1-2 fokkal magasabb hőmérsékletek lesznek majd. Ez a holnapi nap, és ezzel elbúcsúzhatunk a szeptemberi nyártól, mert ezek a 30 fokok a következő 1-2 hétben nem igazán térnek vissza. A csúcshőmérsékletek olyan 25 Celsius fok körül alakulnak majd, és azért itt a hajnali hőmérsékletek is inkább a 10 fok köré csoportosulnak majd. Ma egyébként 13 fok volt a leghűvösebb itt Tegerben. Szeptember 8-a van, fecskehajtó kisasszony napjának hívják a mait, Mária jelképnek. A népi időjóslás szerint amilyen az időjárás, annak az ellenkezője jellemzi az egész őszt. Hegyvidéken élők úgy vélik, hogyha kisasszony napján nem köszönt be az éjszakai fagy, akkor hosszú, meleg lesz az ősz. Ennek különösen a szőlészek szempontjából van nagy jelentősége, hiszen a régi mondás szeptemberi meleg éjszakák finom bort érlelnek, ha hidegre fordulnak Máriák, savanyúak lesznek. Ezt mondták a régiek. A mai napunk pedig nagyon-nagyon szép. Hát még látjuk majd, hogy mi fog történni. Attól függetlenül, hogy visszaesik a hőmérséklet, én nem mondanám olyan nagyon csúnyának. Igaz, hogy jön a csapadék is. Ez az a csapadék, amire egész nyáron vártunk szerintem, és nagyon remélem, hogy azért itt Tegerben is lesz már végre belőle valami, nem csak így mutatóban, meg éppen összekenni a frissen lemosott autókat, mert azért az elmúlt időszakban szerintem inkább ez volt a jellemző. A holnapi napra még nincs riasztásunk, viszont csütörtökre kaptunk egyet, ez pedig záporra, zivatarra. Megint csak megjegyzem, hogy vannak száraz zivatarok is, amikor csak a mennydörgést halljuk, napközben nyilván nem látjuk úgy a villámokat, de tehát villámlás és mennydörgés kíséri ezeket a zivatarokat, valahol esik, valahol nem esik, de csütörtökre itt van a citromsárga riasztásunk. A holnapi napra is adtak már ki Magyarországra, viszont ez az ország nyugati felén lesz. Jön a jazz meg az, előtte pedig visszaugrunk 1996-ba, hogyha valaki emlékszik még a Romeo és Julia című filmre. Az egyik betét dala érkezik, itt van Kim Mazel és a Young Hearts Run Free most a 100,7-en.

0: 15 óra 38 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 8-a van, ezt szerintem tudjuk, azt is, hogy a Máriák és az Adrienek a fő-fő névnaposok, ez is itt szerepel a naptárban, viszont azért én hozok olyan információkat, amelyeket nem minden naptárban találunk meg. Erről szól most ez a következő kis blokk. Ma van kis boldogasszony napja, Szűz Mária születésnapja keresztény hagyományok szerint. A fizioterápia világnapja is szeptember 8-ához köthető, a gyógytornászok világszervezete 1995-ben hirdette meg először, Magyarországon első alkalommal 98-ban tartották, az írás tudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja is a mai 1965 óta, és ma van a büntetés végrehajtási szervezet napja Magyarországon, ez is szeptember 8-ához köthető. És akkor vissza a névnaposokhoz. A Máriákkal kezdek, mert hogy szeptember 8, szeptember 12, a legtöbben szerintem szeptember 12-én ünneplik, az a nagy Mária névnap, de tudok olyanról, aki most. Úgyhogy emlékezzünk meg róluk, és küldjük az üzeneteket. Egy bibliai eredetű név. Eredeti alakja a héber Míriám volt, ami a görög és a latin biblia fordításokban változott meg. Több jelentése is van, máig tisztázatlan a pontos jelentése. Mírha, keserű, keserűség, csepp a tengerben, úrnő, ezt is jelentheti a Mária. A pontosság, a szeretetteljesség, a kedvesség jellemzi őket, igazi családcentrikus személyiségek, nagyon jó barátok, jó szülők is egyben, törekszenek mások megértésére, segítésére, nagyon humanitárius jellemek a Máriák, mondja ezt a számmisztika név elemzése után, és itt vannak az Adrienek, az Adrián férfi névnői név alakváltozata. Az Adriana névnek franciás alakjából az Adrienne magyarosodott, új latin, latin-francia eredetű a jelentése, Hadriai, Hadria városából való, Velence tartományában lévő a mai neve Hadria. Az Adrienekre jellemző, hogy nagyon okosak, fegyelmezettek, kiváló üzleti érzékkel rendelkeznek, felelősségteljes magatartást mutatnak mindig, az élet szépségeit kellően értékelik, nagyon családcentrikusak, mondja a numerológia. A nevük elemzése után Adorján, Adria, Adrián, Adriana, Adrianna, Adriel, Alán, Alen, Csobán, Enna, Irma, Koriolán, Néro, Nestor, Serafina és Szergiusz nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse sokáig, ők is névnaposok. A kutyusok közül a Jonatán és a Nikó nevűek, a cicák közül a Murci és a Nikó nevűek, hörcsögök, legkisebbek kiszörösek, házi cukik, nyuszik, deguk közül pedig a Bojsza, Bobojsza nevűek a mai nap névnaposai, Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok, mit kell tudnunk azokról a szüzekről, akik szeptember 8-án születtek. Az erényeik, hogy nagyon felelősségteljesek, aktívak, érzékiek, a hibáik, hogy túlságosan ridegek és nagyon sokat parancsolgatnak. Az egészségi állapotuknál felső légúti problémákat hoz fel a nagykönyv, vese problémát, ami előfordulhat, férfiak esetében pedig a kopasság. Hivatás munka résznél az áll, hogy nagyon jók bírónak, bármilyen munka, ahol kutatni lehet, az is tökéletesen fekszik nekik, de egy eladónak is nagyon-nagyon hely tudnak állni, mert hogy kiválóan tudnak bánni az emberekkel. Mondja ezt a nagykönyv. Jöjjenek név szerint a születésnaposok, kikről tudok én. Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig az én drága egyetlen unoka húgomat, Matisz Rolicek Virág, a mai nap szülötte. Virágom, nagy-nagy pusszantás neked, remélem, hogy minden oké, meg a suliban is minden oké volt. Nagyon szeretünk téged. Ma van Ladányi Katának is a születésnapja. Katán, minden szépet és jót neked, puszi. Vámos Boglárka is születésnapos. Remélem, hogy a rendőrfőkapitányságon is volt egy kis megemlékezés Bogiról. Isten éltessen sokáig. Ma van Elvisnek is a születésnapja. Ő pedig nem más, mint aki a jó kis rockabilly bulikat szervezi Tegerben, Réz Zoltán. Tanner Antalnak is ma van a születésnapja, csodálatos fotókkal szokott meglepni bennünket. Remélem, hogy most is találok majd az oldalán. különböző fesztiválokat, koncerteket szokott fotózni, és tehát csodálatos. Ma van Szele Ágnesnek is a születésnapja, Isten éltesse sokáig. Palencsár Vanda is születésnapos, ő is szeptember 8-án született. Páca Péterről se felejtkezzünk el, mert neki születésnapja van. Isten éltesse Heli Viktort nagyon-nagyon sokáig. Viktornak Egerszalókon millió és nagy és oltári ölelés. Tóth Gábor is születésnapos, neki is nagyon jó egészséget kívánunk. És azt hiszem, hogy én nem hagytam ki senkit, de ha mégis, akkor örülnék neki, hogyha jeleznék. Jön Vanessa Amarosi itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Szeptember 12-én szombaton igazi szüreti forgata költözik Eger legendás Bor negyedébe, a Szépasszony völgybe. Már délelőtt 10 órától kézműves alkotóműhely, kisállatsimogató, kerékpáros játszóház és kézműves vásár kínál programot, de lesz gólyalábas utcaszínház és élő zene is. Délután 2 órától indul a szüreti körmenet, majd a szüreti koszorú megáldása néptánc bemutatóval és táncházzal. 5 órától a Bogár Muzsika játékos világzenével várja a kicsiket és a nagyokat is, este 7:30-tól pedig érkezik a Bohemian Betyársz, ők teszik fel a koronát a napra. Igazi szüreti hangulat mustkostolással, ez a Szüret a Szépasszony völgyben szeptember 12-én szombaton. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ritkábban kapnak segítséget a nők. Még nem lehet jelentkezni a felnőtt képzésekre. A demencia korai felismerésében segítenek Gyöngyösön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek hátterében, és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvívőjét halljuk.
3: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan, hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
2: Még nem maradtak le azok, akik ősszel új szakmát szeretnének tanulni Hevesben. A Vármegyei Szakképzési Centrum iskoláiban mintegy 500 felnőtt képzést hirdettek meg, amelyek közül több szeptember közepén vagy második felében indul. Gyöngyösön egyebek mellett építőipari, gépészeti és pékcukrász képzésre lehet jelentkezni. Lőrinciben szakácsot, festőt és oktatási szakasszisztenst is képeznek. Füzesabonyban logisztikai technikusi, Egerben vendéglátóipari és turisztikai szakmák szerepelnek a kínálatban. 60-ban gépjármű mechatronikai, építőipari és gépészeti képzéseket is indítanak. Több szakma akár egy év alatt megszerezhető, egyes képzések pedig a nyilvántartott álláskeresők számára támogatottak, írja a Heol. A demencia felismeréséről és az árulkodó tünetekről is rendszeresen hallhatnak előadásokat az érdeklődők a gyöngyösi Alzheimer Café foglalkozásain. A szakemberek szerint különösen fontos lenne, hogy a betegséget már a korai szakaszban kiszűrjék, amikor még elsősorban a rövid távú memória romlása jelentkezik. Kelemen Tibor, a gyöngyösi Bugát Pál kórház főorvosa a Heolnak azt mondta, figyelmeztető jel lehet például a nevek vagy a közelmúlt eseményeinek rendszeres elfelejtése. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az idős családtagokra fordított több idő és beszélgetés segíthet észrevenni a változásokat. Igazi nyári idő várható térségünkben. Sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. Délutánonként 32 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, nagyjából 16 fokos minimumokkal. A következő napokban azonban jelentős változás kezdődik az időjárásban. Egy hideg front érkezik, amely záporokat és zivatarokat is hozhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes kedd délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Most már a mérsékelt tartományban van, viszont ma is magas volt az UV index, csak óvatosan a napozással, ilyennel kell számolni. Holnap is jön a Bieber, előtte pedig itt van Pitbull most a Best-en.
0: 100,7 Best-en.

100,7 Best FM a legjobb zenék. 16 óra 23 perc van, és 31 fok itt Tegerben verőfényes napsütéssel. A melegedő idő hatására a melegfrontokra érzékenyeknél jelentkezhetnek a tünetek, ma is, holnap is, a fejfájás, a fáradékonyság, a vérnyomás, ingadozás, napos száraz időnk van, a szokásosnál is nagyobb figyelmet kell fordítanunk, ugyanúgy, mint nyáron a folyadékpótlásra. És említettem, most már oké, tehát a mérsékelt kategóriában van az UV-index, viszont a tűzőnapot is kerüljük el a holnapi napon is, és fényvédelem, ez is nagyon-nagyon fontos. Hogyha autóban ülnek, akkor pedig nyugi, mindenki hazaér, az más kérdés, hogy valaki fél órával hamarabb szeretne, de csak óvatosan. Hogyha bármit tapasztalnak Eger útjain, a környék útjain 0620 355 65 55-ös. Jön az Imagine Dragons.

Szöges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Nagyon sokan hirdetnek termékeket, különböző szolgáltatásokat az interneten, a közösségi oldalakon. Itt van például a most következő. Lelki segítségnyújtás után lecsaptak a NAV revizorok. Jönnek a részletek. A vonalban itt van velünk dr. Paskújné Pivko Monika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referense.
1: A Nemzeti Adó és Vámhivatal rendszeresen ellenőrzi azokat a magánszemélyeket, akik a termékeiket és szolgáltatásaikat az interneten hirdetik. Így került képbe az a hölgy is, aki lelki segítségnyújtást, személyes vagy online konzultációs lehetőséget, reinkarnációs és transzcendentális utaztatást, hipnózist, vezetett meditációt, workshopokat, többnapos elvonulást és saját könyvét hirdette a honlapján, valamint a közösségi oldalakon is. A NAV ellenőre is élt a lehetőséggel és időpontot foglalt a hölgynél, a revizor lelki segítségnyújtást vett igénybe. Az egyórás szolgáltatás 17.000 forintos ellenértékéről azonban sem nyugtát, sem számlát nem kapott. Az ellenőrzést megállapította, hogy a szolgáltatást végző hölgy évek óta adószám nélkül folytatja ezt a tevékenységét. A bejelentkezési kötelezettség elmulasztása miatt a NAV akár 1 millió forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki, de a magánszemély számíthat arra is, hogy a hivatal adóellenőrzésben állapítja meg az elmulasztott adókötelezettségeket, ennek pedig már adóbírság és késedelmi pótlék vonzata is van. Az ellenőrzés hatásos volt. A magánszemély a revízió után kiváltotta az adószámot, annak érdekében, hogy a jövőben a tevékenységét a jogszabályi előírásoknak megfelelően tudja végezni.
0: Nagyon szépen köszönjük dr. Paskújné Pivko Monikának, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referensének.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, görög dallamok, tánc és igazi mediterrán hangulat költözik, vasárnap délután Eger szívébe, szeptember 13-án délután 4 órától görög táncházat rendeznek a Dobótéren, ahol egy buzuki művész gondoskodik a zenéről, egy délután erejéig Görögország hangulatát élvezhetjük a Dobótéren. A program középpontjában természetesen a görög zene és a közös tánc áll. A táncházi hangulatról Sarantis Mandzourakis buzuki művész gondoskodik. A buzuki a görög zene egyik legismertebb hangszere, jellegzetes hangzása pedig szinte elválaszthatatlan a mediterrán ország zenei világától. Görög táncház vasárnap délután 4 órától a Dobótéren. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. ungarocell.hu. Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Visszatérhet a hőség. Megviselte az aszály a hevesi méhészeket. Új polgármestert választottak Apcon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
3: Az enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
2: A szokásos mennyiség felét sem ért el a nyári méztermés hevesben az idei aszály miatt. Biró Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület vármegyei szaktanácsadója szerint elsősorban a táplálékhiány okozott komoly gondot a méheknek. A napraforgó elvirágzása után alig találtak nektárt és virágport adó növényeket, ezért a méhészeknek kellett gondoskodniuk az ellátásukról. A tartós szárazság miatt a méhek itatására is több vizet kellett biztosítani, a külterületi méhészeteknél pedig a szomjazó vadállományra is gondolni kellett. A szakemberek szerint a telelésre készülő családok a megszokottnál kisebbek és gyengébbek lehetnek. A méz felvásárlási ára közben az alacsonyabb termés ellenére sem emelkedett, ezért sok termelő egyelőre kivár az értékesítéssel, számolt be róla a heol.hu. Mindössze 19 szavazat döntött APC új polgármesteréről. Gulics Norbert nyerte a vasárnapi időközi választást a településen. A győztes a voksok 36,2%-át, azaz 314 szavazatot kapott, míg a második helyen végzett Juhász Istvánra 295-en szavaztak. A választáson négyen indultak a polgármesteri tisztségért, emellett az új képviselőtestület tagjairól is döntöttek, írja a Vármegyei Heti Lap. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi nyári idő várható térségünkben. Sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. Délutánonként 32 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, nagyjából 16 fokos minimumokkal. A következő napokban azonban jelentős változás kezdődik az időjárásban. Egy hideg front érkezik, amely záporokat és zivatarokat is hozhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, balesetmenteset, figyeljék nagyon, hogy mennyivel közlekednek, mérne kápolna előtt a 3-as számú főúton. 0620 355 65 55-ös, hogyha információik vannak az utakról. Jön a Culture Beat és a Mr. Wayne a Besten.
0: 100,7 Best

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: 17 óra 37 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Véradási lehetőségek többször is vannak itt Vármegyénkben, több helyszínen is vannak. Holnap például kifejezetten az egriek figyelmét hívom fel rá, mert a civil közösségek házában lesz délután 2 órától egészen fél 5-ig, a Kossuth Lajos utca 12-es szám alatt, utána szeptember 10-én csütörtökön és 11-én pénteken pedig Füzesabonyban, a Művelődési Házban. Csütörtökön 10 órától 3 óráig, pénteken pedig 1 órától 6 óráig. A véradáshoz személyigazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát mindig vigyenek magukkal. Jön Kéti Peri a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

kidalok, kezdődik ugyanis a Night Shift. Az első órában White Boy, hozza a legjobbakat, a másodikban pedig Hangya. Tehát 6 és 8 óra között hallhatjuk ezeket a jó kis funky dalokat. Én pedig megyek az elmúlt 3 órában, Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Matekból átlagosan, szövegértésből az alatt teljesítettek a magyar diákok. Több mint 1000 hektárnyi új erdő jöhet létre, jégkorszaki medve koponyájára bukkantak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Matematikából és természettudományból nagyjából az átlagnak megfelelően, szövegértésből kicsit az alatt teljesítettek a magyar diákok a tavalyi PISA felmérésen. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a 91 országban elvégzett vizsgálat adatai az oktatás globális válságát mutatják, ehhez illeszkednek a hazai számok is. A mérések kezdete, azaz 2000 óta most a legrosszabbak a 15 éves tanulók eredményei. A tárcavezető pozitívumként említette, hogy diákjaink kiemelten környezettudatosak. Itthon egyébként 273 intézmény, mintegy 6400 tanulója töltötte ki a teszteket. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az országfásítási program az évtized végén. Az élő környezetért felelős minisztérium közlése szerint ezen kívül a településfásítási program keretében további 317 ezer fát ültetnek el. Az a terv, hogy 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jön létre. A tárca hangsúlyozta, nem egyszeri faültetési akcióról van szó, hanem összehangolt programról, amely javítja Magyarország környezeti állapotát. Az ültetendő fajokat termőhely, vízenlátottság, klímakitettség és természetvédelmi szempontok alapján választják ki, előnyben részesítve az őshonos fákat. Elfogtak egy évek óta körözött magyar bűnözőt Szerbiában. A 31 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt keresték, európai és nemzetközi elfogató parancsot is kiadtak ellene. A szerb hatóság végül rábukkant, Novi Sadban rejtőzött, épp a születésnapján fogták el. Hamis papírjai voltak, de később beismerte, ki is ő valójában. A kiadatási eljárás megkezdődött. Ősi állat feltételezhetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája került elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörek között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Nagyrészt derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik, holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Minden este más-más a stílus, de mindig 120 percnyi mix. A leges legelején 6 és 8 óra között, és ha már connected, hát akkor a funky szerelmesei nagyon jól tudják, hogy nekik bizony kedden kell nagyon ránk csatlakozni, ami ma van, úgyhogy mostantól funky mixben 120 percen keresztül 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től 2-ig rezidensünk DJ Hangyával a lemezjátszók mögött. Én

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál.
1: Best FM Night Shift, itt találtok meg minket Facebookon és Instagramon, de lehet a Jó Öreg Viber számunkat is használni 0625

0: A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál Whiteboy.
1: Ha valaki ismételni szeretne, vagy pótolni, mert lemaradt rólunk bármely napról 6 és 8 óra között a Mixcloud a megfejtés, a Nightshift lemezlovasok ide töltik fel korábbi mixeiket. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ott megteheti. Vegyesen van minden, pont úgy, mint ahogy itt is szoktunk játszani. Hétfőtől vasárnapig mindent. Funkit, hiphopot, R&B-t, Classic House-t, Chill Lounge és Deep House mixeket. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, a mixek mellett ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Amilyen gyorsan pörgött Bobby Brown nyelve az előző percekben, pont olyan villámsebességgel fogja majd pakolni a funkit a következő órában is. DJ Hangya, keddi rezidensünk, gyors helycsere, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, és még egy órán keresztül funkit mixel itt a Best FM, a Night Shift második órájában. Szóval pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél. Kevesebben hajóztak, de többen komposztak a Balatonon. Műkincs tolvajok csaptak le Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce Budapestnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője leszögezte, ez nem azt jelenti, hogy a fővárosnál 1 cm a Duna, hanem hogy a vízmérce mesterségesen meghatározott nulla pontja fölött 1 cm-rel van a vízszint. Siklós Gabriella elmondta, a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély Budapestnél, ez viszont a nagyobb hajók közlekedését már nem teszi lehetővé. A következő napok esőzései miatt hétvégén emelkedhet a vízszint. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Vegl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
2: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Ponyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanydrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogó a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
1: Idén is lesz Teszed akció. Magyarország legnagyobb önkéntes szemétszedési programját október 12-e és 18-a között rendezik meg, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Ellopták Renoir három festményét egy múzeumból Dél-Franciaországban. A riasztó reggel 6 körül szólalt meg. A rendőrök 5 perc múlva már a helyszínen voltak, de a képek addigra eltűntek. A két tolvaj eredetileg 4 műalkotást vitt magával, menekülés közben azonban elejtettek egyet. Nagy erőkkel keresik őket, a festmények mintegy 9 millió eurót érhetnek. Nagy rész derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt, a szél is megélénkül és meg is erősödik, holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na,
5: jó esélyt a kedves hallgatóknak.
4: A funk Wikipédia, ez a felvezető, ez a tiririririri, ez valahol a nyúlás, nem? Vagy csak marhára emlékeztet valamire?
5: Nem tudom, de hát biztos valaki...
4: De nem tudod, hát akkor ki tudja, én? Hangja, ne szórakozzál már!
5: De várja már, én nem zene elméleti enciklopédia vagyok.
4: Jó, nem, de hogy maga ez a felvezetés.
5: Ez ja, hogy ez a motívum. Igen. Nem tudom, majd mindjárt megvakarom a fejem, és akkor előjön.
4: Jó van, akkor egyikkel vakart, a másikkal mixelj, funky még egy órán keresztül most a DJ hangjával a lemez, játsszok meg.
3: A legjobb zené.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Mi volt a kifogás ezzel a dallal kapcsolatban a buliban?
2: Igen, ami most szólalattunk.
1: Tehát,
2: hogy odajött hozzám egy hölgy, és a buli közepén mondta, hogy jó a zene, csak ne játszok már ilyen férfias zenéket.
1: Az mi, hogy férfiak, ahhoz már férfi a zene, a férfiak énekelnek benne?
2: Nem tudom, lehet, hogy kicsit keményebb hangzású, vagy a, nem tudom, a ritmikája, vagy nem tudom, de nyilván a jó oldaláról próbáltam megközelíteni a dolgokat. Mondtam, hogy jó, hogy persze lesznek csajos zenék, hát hogy ne? Hát mindig vannak.
1: Ennyi. Itt is lesznek még, van még rá bőven idő, hiszen egészen 8-ig hangyál a lemezjátszok mögött.

0: Közjátszóknál. DJ Hangya.
1: A Justin Timberlake a Trolls filmeknek az olyan...
2: Na, de ez a... már kellően csajos, nem? Mert ugye az előzőekben ugye
1: ja, igen,
2: a történet
1: igen, igen,
2: a férfi a zenékkel kapcsolatban.
1: Igen. Bár most már nem arra gondoltál, hogy egy Justin Timberlake-nek nőies hangja van.
2: Nem.
1: A hörsök hangú Justin, ugye már
2: olvannak érte a női társadalom nagyszámú tagjai.
1: Így. Na, szóval, hogy ami Justin Timberlake a Trollsnak, vagy nem is azt akartam mondani, hogy ami Shakira a foci világbajnokságoknak, az Justin Timberlake a Trolls filmeknek, nem? Tehát, hogy megcsinált az elsőnek a betétdalát, megcsinált a harmadiknak a betétdalát. Egyébként soha nagyobb baj a filmstúdióknak ne legyen. Ugye megy mindig a találgatás, hogy Trolls negyedik rész mikor lesz, stb. Hát odáig már első jutottunk, hogy ahhoz, annak is majd a Justin Timberlake fogja csinálni a zenét. Szóval képzeld el, a Trolls negyedik része az azért nem lesz, mert a kénytelenek a Shrek ötödik részét csinálni.
2: Jó, hát akkor majd utána lesz, igen.
1: Úgyhogy így. Egyébként...
2: De én megvárom az énekei harmadik részét.
1: Az nekünk kimaradt még a második is, pedig az
2: igen,
1: nagyon...
2: Igen, nézzétek meg, nagyon jó.
1: Jó, ma figyelj, mi most kezdtünk el, hogy most már látjuk, hogy jönnek így azért az ilyen bekuckózósabb hétvégék, hogy most találtuk azt ki, hogy vagy szombat este, vagy vasárnap este lesz ilyen családi mozinézés.
2: Na de te DJ-ként hogy tudsz bekuckózni?
1: Hát vasárnap este.
2: Jó, vasárnap.
1: Ezt csak ilyen opciónak meghagytuk a gyerekeknek, hadd higgyék, hogy ők döntenek, nem? Vasárnap esténként. Úgyhogy most kezdtük a Zootropolis-szal.
2: Annak kijött a második,
1: igen,
2: ugye?
1: Igen, úgyhogy, és akkor igen, és akkor felvetült ez, vagy feljött az ötletnek is, hogy a szinget el kéne kezdeni előről a táncoló és éneklő malacokkal, akik ugye nyomják, hogy Shake It Off, az nagyon-nagyon tetszik. Na, Hangya viszont nem a Shake It Off-ot nyomja, hanem a Funkit. Egészen nyolcig itt a Bestem.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Na és akkor a lurkokat meg akkor múlt héten akkor elindítottad te is intézménybe, hogy kell.
2: Hogy ne.
1: Hogy van most 3-2? Egy még otthon?
2: Egy még otthon, de jövőre a harmadik is, és akkor mind a hárman még óvisok lesznek.
1: És akkor egy picikét fel tudtok lélegezni majd ti is szeptemberben.
2: Igen, valószínűleg.
1: Jó van. Hát akkor mi megköszönjük szépen ezt az órát. Véget
2: ért. Szívesen máskor is jövő héten.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy akkor ez legyen annyira, hogy figyelj, ne várjunk már keddig. Gyere már vissza pénteken, létszik.
2: Extra péntek? Jó.
1: Ha belefér.
2: Bele.
1: Gyere. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Kezdődik a Szent István vidékfejlesztési program. Több száz dinnyárust ellenőriztek, holnap még nyárias idő lesz, de jön a változás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program. 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. Egyebek mellett erről beszélt napi rend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Mindez először 10 térséget érint. A tervek szerint országosan jövő év augusztus 20-ától vezetik majd be a programot. Ismét megyék lesznek a vármegyék és kormány megbízottak a főispánok. A parlament 134 igen, 52 nem szavazattal döntött az erről szóló törvényjavaslatról. A rendelkezés októbertől lesz érvényben. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bayer Judit lett. Ismét drágult a benzin. A tegnapi emelkedés után ma újabb átlagosan 5 forintos növekedést tapasztalhatnak a vásárlók. A gázolajnál nem történt változás. 1 liter 95-ös átlagára így 622, a dízelé pedig 697 forint most, írta a holtankoljak.hu. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. A részleteket Eitmann Norbertől, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől hallják.
3: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
2: Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket és közintézményeket. Az érintettek tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel pályázhatnak október végéig elektronikus úton. Az eredményeket majd novemberben hirdetik ki. Nagy rész derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Azt hiszem, a Nőklapja elődje volt a Lányok Asszonyok nevű magazin, ami egészen 1990-ig jelent meg. Hát nálunk is lesznek lányok is, meg asszonyok is a következő órában. Just a Girl a No Doubt-tól, I'm Every Woman, Whitney Houston-tól, és a sor legelején egy Uptown Girl a Westlife-tól.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, még nincs hivatalos végeredmény azzal kapcsolatban, hogy a 2027-es Super Bowl félidei showt ki fogja csinálni. Hallottunk itt már Miley Cyrus-ról pletykákat, a Backstreet Boys-ról, és a most érkező Christina Aguilera.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

Best FM, a legjobb zenék ma lenne 37 éves Tim Bergling, vagyis Avicii. Az az Avicii, aki legeslegnagyobb sikerét ugyanannak az Etta James Simple-nak, a Something Gotta Hold On Me egy kis kivágott részének köszönheti, amelyet Flo Rida is felhasznált a most érkező dalában. Érkezik a Good Feeling.

Best FM a legjobb zenék. Holnap még egyszer utoljára nyár. És aztán kész, vége, ennyi volt. Nagyon úgy néz ki, hogy idén már nem fogunk 30 fok fölé menni nappali maximumban. Szóval tessék még kévezni ezt a holnapi szerdát. Aki még tud, vegyen ki holnapra szabadságot. 12

Best FM, a legjobb zenék, az Outkast 5. albuma, a dupla album, gyakorlatilag a két énekes egy-egy szóló albuma együtt. André 3000 csinálta a Love Below-t, a Big Boy pedig a Speaker Box-ot. Erről a dupláról jön most a Hey Ya!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél, több megyében pusztítottak tarló és bozót tüzek, rendszerhiba okozott fennakadást brit reptereken. Villányi Eszter vagyok. A valahamért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce Budapestnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője leszögezte, ez nem azt jelenti, hogy a fővárosnál 1 cm a Duna, hanem hogy a vízmérce mesterségesen meghatározott nulla pontja fölött 1 cm-rel van a vízszint. Siklós Gabriella elmondta, a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély Budapestnél, ez viszont a nagyobb hajók közlekedését már nem teszi lehetővé. A következő napok esőzései miatt hétvégén emelkedhet a vízszint. Tarló és bozót tüzek pusztítottak több megyében is a szárazság miatt. A katasztrófa védelem közlése szerint Bács-Kiskunban, Kundacs közelében az ajnövényzet kapott lángra egy nagy erdős bokros területen. Csongrád Csanádban Röszkénél gyulladt ki egy bozótos, mint egy másfél hektáron. Tolnában Szálkán 4 hektáron égett a tűz, és 30 méter hosszan az erdő alja is meggyulladt. A Veszprém megyei Homokbödögén egy erdősáv égett. Kisiklott egy vonat Baranyában, miután a vasúti pályára dőlt fának ütközött. A Mávinform közlése szerint a Bajáról Dombóvárra tartó vonaton senki sem sérült meg. Várhatóan több napig pótlóbusz közlekedik majd az érintett szakaszon. Elfogtak egy évek óta körözött magyar bűnözőt Szerbiában. A 31 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt keresték, európai és nemzetközi elfogató parancsot is kiadtak ellene. A szerb hatóság végül rábukkant, Novi Sadban rejtőzött, épp a születésnapján fogták el. Hamis papírjai voltak, de később beismerte, ki is ő valójában. A kiadatási eljárás megkezdődött. Járatok százait kellett törölni brit reptereken a légirányítási rendszer meghibásodása miatt. Mostanra sikerült kijavítani a hibát, így fokozatosan helyreáll a rend. A fennakadás főképp az induló járatokat érinti. Nagy-Britanniában legalább 200 járatot kellett törölni, a hiba elhárítása után pedig várhatóan több órás késéssel tudnak csak felszállni a gépek. Nagy rész derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik, holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Szeptember 8, vagyis a mai nap az írás tudatlanság elleni küzdelem világnapja. Úgyhogy ennek köszönhetően a Love Message-től majd mi is kapunk egy üzenetet, nem írásban, hanem dalban. Ez lesz majd a Love Message, ami pedig az órát indítja, nem más, mint a Pump It, a Black Eyed Peas érkezik már is itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

Beszélem a legjobb zenék. Ennél nagyobb baja egy filmstúdiónak sose legyen, hogy annyi sikeres projektet futott egyszerre, hogy néha az egyiket hanyagolni kell a másik miatt. Itt is ez a helyzet a DreamWorksnél. Azért nem készül el a Trollok negyedik része, mert a Shrek ötödik részével vannak elfoglalva. A Trolls első részének betétdala jön Justin Timberlake-től. Can't Stop the Feeling itt a Bestem.

Best FM, a legjobb zenék. Atlétikai világdöntő lesz a hétvégén Budapesten, ezt gondolom mindenki tudja, és hát ebből ugye ki lehet következtetni azt is, hogy emiatt rengeteg elterelés, korlátozás, szakaszos és időszakos lezárás lesz, leginkább az atlétikai stadion környékén, sőt már van is, mert igazából ma éjféltől lépett életbe a legtöbb korlátozás. Ezek nagy része egyébként egészen szeptember 14-én, hétfő 24 óráig tart.

Best FM, a legjobb zenék. Petra Marklund nem gondolkodott sokat, hogy milyen művész nevet használjon. Felnyitotta a születési anyakönyvi kivonatát. Mikor is születtem? Szeptemberben? Akkor legyen a nevem szeptember. Egyébként szombaton ünnepli majd a születésnapján, szeptember 12-én. Isten éltesse. Jön a Cry For You, itt a Best.

Best FM a legjobb zenék. Volt olyan ország, ahol sátánizmus címszóval betiltották ezt a videoklipet, úgyhogy az ő kedvükért csináltak egy szoftosabbat, ahol Robbie Williams nem nyúzza meg saját.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Globális oktatási válságot mutatnak a PISA eredmények. Orosz diplomatákat utasított ki a kormány, jégkorszaki medve koponyájára bukkantak a Tiszában. Villányi Eszter vagyok. Matematikából és természettudományból nagyjából az átlagnak megfelelően szövegértésből kicsit az alatt teljesítettek a magyar diákok a tavalyi PISA felmérésen. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a 91 országban elvégzett vizsgálat adatai az oktatás globális válságát mutatják, ehhez illeszkednek a hazai számok is. A mérések kezdete, azaz 2000 óta most a legrosszabbak a 15 éves tanulók eredményei. Itthon egyébként mintegy 6400 diák töltötte ki a teszteket. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, ezt a külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, az orosz nagykövetség 10 érintett munkatársa olyan tevékenységet folytatott hazánkban, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő később közölte, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. Lódarazsak támadtak kirándulókra a napokban többször is a Kék túra egyik útvonalán a Prónai kilátónál, jelezték közösségi oldalukon az Ipolyvölgyi különleges mentők. A rovarok a második szinten található padba fészkelték be magukat. Nem egyszer a mentők segítségére is szükség volt, a csípések ugyanis percek alatt kialakuló életveszélyes állapotot, anafilaxiás sokkot is okozhatnak. A természetjárókat óvatosságra intik, mert a lódarazsak nyár végén, őszelején a legaktívabbak, és védik a fészüket. Sok magyar turista választotta Horvátországot, a magyar vendégek és vendégészakák száma is 7%-kal emelkedett az év első 7 hónapjában. Mintegy 440 ezer magyar döntött úgy, hogy déli szomszédunknál pihen. A legdinamikusabb 8%-os növekedés júliusban volt. Idén is a Kvarneröblöt, az Isztriát és Zadar megyét választották legszívesebben a magyar utazók. Ősi állat feltételezhetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája került elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörek között találták a vízügy munkatársai vizitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Nagy rész derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Szörnyű ezt kimondani, hogy ha élne, akkor még csak 37 éves lenne, de hát tudjuk fel, hogy sajnos ez az igazság, szóval ma lenne 37 éves Avicii. És pont egy tízessel több Pink, mert hogy ő is ma, szeptember 8-án ünnepli a születésnapját, a Family Portrait érkezik hamarosan. Itt a Best-en, a Maroon 5 után.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Nelly Furtado harmadik nagy lemeze, a Loose, amely hát vitathatatlanul világsztárrá tette az énekesnőt. Kereken 20 évvel ezelőtt jelent meg, úgyhogy múlt héten egy 20. évfordulós limitált különkiadást dobtak piacra ennek örömére. Most nem a harmadik, hanem az első album egyik kis lemeze, a Turn of the Lights érkezik itt a

FM, a legjobb zenék. A hívfertőzésben elhunyt jó barátjához írott búcsúdalnak indult ez a szerzemény, és aztán a korszak legnagyobb diszkó és klub klasszikusa lett belőle. Janet Jackson érkezik a Together Again-nel itt a Best-en, a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ugyan a 3 évvel ezelőtti Barbie moziban, nem ebben az eredeti formájában, csak apró picike részleteket felhasználva szerepelt az Aquacult klasszikusa, de azért a zenekar mégiscsak meglovagolta ezt a második hullámot, és gyönyörűen végig turnézták újból a világot. Nálunk jön az eredeti Barbie Girl a mai utolsó órában.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, hogyha bármikor bárkiben felmerült volna a kérdés, hogy Martin Loren Picandéból hogy lett Martin Solveig, itt a válasz, kedvenc színésznője Solveig Don Martin után választotta ezt a művész nevet. Jön a Rocky Music!

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék, amikor a csapat énekesnője Evie Goffin anyai örömök elé nézett, és éppen ezért kénytelen volt szüneteltetni a részvételét a Last Go nevű formációban. A csapat maradék két tagja Peter Lutz és Dave McCullen valóságsunk keretein belül próbálták megkeresni az utódot, akit meg is találtak Jelle van den Dahl személyében. Viszont tavaly Budapesten is már egy harmadik énekesnővel, Nicky Bornal volt látható és hallható a Last Go. Ők érkeznek most itt a Besten, a Something.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.
1: Check it. Check it now.

Best FM a legjobb zenék, Black Attack után Back to Black, én pedig lelépek. Ennyi volt már a Night Shift, holnap szerda, pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda estét. DJ Effendi lesz az, aki csatlakozik hozzám. Amy Winehouse jön, én megmegyek. Jó éjszakát, nem sokára talál.

0: sucker DJ. So listen, party people, while I got your attention, there's a few more things I'd like to mention. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. We shouldn't have left you without a dope beat.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.